0: 額だと思うんですけども、私のこう飲食ずっとやってますけど初めてのことなので。
1: 当地时间22号，法国巴黎卢浮宫阿波罗长廊对公众重新开放。2025年10月，这里曾经发生了一桩震惊世界的王室珠宝劫案，此后一直处于关闭状态。经过展陈调整之后，长廊将以其建筑本身的装饰艺术作为展示重点。
2: 卢浮宫博物馆馆长克里斯托夫·勒里伯当天对媒体表示，阿波罗长廊重开后将不再展出任何珠宝。
3: Ce lieu iconique du Louvre, bien sûr, qui n'exposera plus les joyaux de la couronne et les gemmes, qui vont être présentés dans des espaces sécurisés ailleurs dans le musée. Mais c'est l'occasion aussi de redécouvrir la splendide architecture et le décor de cette galerie.
2: 据卢浮宫介绍，阿波罗长廊全长61.34米，总面积约600平方米。最初是为法国国王路易十四修建的接待厅，他曾由数位法国知名艺术家参与装饰，其设计还曾成为凡尔赛宫静厅的创作范本。从1797年起，阿波罗长廊作为卢浮宫博物馆的一部分开始陈列艺术品。2025年10月19号，四名蒙面人潜入卢浮宫，数分钟内抢走多件陈列珠宝后逃走。警方锁定的四名现场作案嫌疑人已全部归案，但遭劫展品中除一顶王冠被警方找到外，其余仍下落不明。丢失的珍贵珠宝总估价约8800万欧元。卢浮宫劫案暴露出这座每年接待约900万名游客的著名博物馆在安保和管理方面存在诸多问题。在舆论压力下，原馆长洛朗斯·德卡尔于今年2月辞职，由勒里伯接任。
4: 今年入夏以来，匈牙利全境遭遇持续高温干旱天气，其境内多瑙河水位大幅下降，导致航道水深不足，河道急剧变窄，对内河货运带来巨大冲击，相关行业运营正面临严峻挑战。
5: 相关统计显示，多瑙河匈牙利段今年上半年净流量较过去30年平均值减少超过40%，低水位给航运带来严重冲击，多条观光游船航线被迫停运，货运通航条件持续恶化。
6: Amit most látnak vízszinte, ez már azt jelenti, hogy itt Budapesten belül ugyan a városnéző hajók itt a hidak között a belvárosban tudnak menni, de például Budapesten kívül már számos olyan szűkület van, ahol a hajók már nem tudnak átkelni. Tehát ez a vízázás, amit most látnak, ez már sajnos nagyon, nagyon komoly akadályt képez a hajózásban. A turizmus nagyon jelentős, hiszen Budapesten több mint 10 millió városlátogató van, és ezt a 600 000 vendég, ugye köztük kínaiak, amerikaiak, világ számos pontjáról, ezért jönnek Magyarországra, hogy a Dunáról élvezzék a Budapestet és a magyar táj szépségeit, Dunakanyar szépségeit. Őket most már ez komolyan érinti, az ő kiszolgálásukat ez a nehézség. Az áruszállítás ugye még rosszabb a helyzet, de a teherszállítóhajók azok még egy jó fél méterre mélyebbek, mint a személyhajók. Azt mondják, hogy gyakorlatilag ebben a vízben áruszállítóhajók már sehol nem tudnak közlekedni a Dunán, a magyarországi szakaszán.
5: 匈牙利水务部门负责人表示，多瑙河水位急剧下降是多重因素导致的结果，高温少雨的极端气候是直接诱因，人类活动则加剧了水位下滑的速度。有专家表示，根据天气预报，在最炎热的八月，匈牙利境内不会有明显降雨，水位有可能将进一步下降，旱情带来的考验仍未结束。
4: 数据显示，上半年我国乘用车产销分别完成1272.1万辆和1272万辆，新能源汽车产销分别完成743.8万辆和744.6万辆，同比增长6.7%和7.3%。正在上海举办的2026中国汽车论坛上，与会专家提出，新的市场环境对全域产业链的安全和技术创新提出了更高的要求。
7: 在本届中国汽车论坛上，专家指出，当前行业面临低碳新标准的要求和国际市场贸易壁垒加剧的影响，这就要求中国汽车产业链不仅要在规模上保持领先，更需要筑牢技术安全底线。
8: 从规模到质量的过程中，我们还是要回归到汽车制造的这个本质，就是整个汽车的更新和迭代速度在增快， AI 跟汽车硬件的这个结合，我觉得这个趋势是势不可挡，而且会演变出很多的可能性出来。
7: 与会专家指出，在产业链重构的关键时期，如何平衡自主创新与开放合作，保障产业链安全与可持续发展，是行业亟待破解的核心命题。
9: 在这

0: 电子信号暴露范围，尽量关闭船舶自动识别系统信号，减少可被锁定的公开数字化信息。有消息称，另有多艘在红海区域沙特盐布港完成装货的油轮调整航向，驶向苏伊士运河，不再向南穿越曼德海峡，其余船舶原地待命，等待进一步指令。有船舶经纪公司在简报中表示，胡塞武装针对沙特发动袭击的威胁已开始整体影响油轮航运活动。国际市场服务机构克普勒公司的分析师警告称，航道禁运带来的后续影响将进一步显现，全球市场和各经济体应当保持警惕。
1: Ultimately, the costs we passed on to consumers. You know, one of the key things to note about the Bab el-Mandeb blockage is we also see a lot of diesel, flow out through there. So diesel is used for all sort of industrial processes. So the cost of manufacturing, so the cost of finished goods to the consumer is going to rise. And if this blockage is maybe sort of a week or two, we could maybe.Ride past the worst of it, but anything around sort of 3 weeks to a month, we'll start feeling those pinches.
2: 近日，新一轮热浪持续侵袭南欧，阿尔巴尼亚、西班牙、希腊相继出现40摄氏度及以上极端高温，多地直面极端天气考验。
3: 21号，阿尔巴尼亚首都蒂拉纳的市民与游客纷纷涌向喷泉纳凉，在公园树荫下躲避烈日。阿尔巴尼亚有关部门称，21号当地气温突破40摄氏度，夜间气温也维持在27摄氏度。同一天，西班牙马德里公园内，民众躲在树荫下避暑，补充水分。
4: Buscar zonas de refugio de sombra, como donde estamos ahora mismo, ir siempre bien hidratado, utilizar gorra, sombrero, abanico y llevar siempre alguna bebida azucarada por si te da alguna bajada de azúcar.
3: 西班牙国家气象局通报。本轮热浪将造成西班牙东南部内陆大范围地区气温突破40摄氏度，而这已经是西班牙今年第三轮热浪，预计本轮热浪至少持续至7月23号。
5: Nous avons vécu ça à Paris aussi, la canicule qui vient de passer, donc pendant une semaine c'était très dur, il faisait très chaud tout le temps, mais surtout la nuit c'est dur pour dormir.
3: 从20号开始，希腊迎来今夏首轮热浪，希腊多地最高气温首次超过40摄氏度。尽管高温来袭，仍有不少游客前往雅典卫城参观游览。
6: It was difficult. I think having the umbrella with the UV protection was helpful, but and a lot of water. But it was difficult. It was hard.、Yeah.
3: 气象部门表示，本次热浪为短时热浪，为期3天，预计22号最高气温将升至42摄氏度。
6: I don't think Europe is set up for this type of heat, certainly sort of in the UK. So I think, you know, countries struggle to cope with current infrastructure.
2: 今年入夏以来，匈牙利全境遭遇持续高温干旱天气，其境内多瑙河水位大幅下降，导致航道水深不足，河道急剧变窄，对内河货运、河轮观光旅游业带来巨大冲击，相关行业运营正面临严重挑战。
7: 我此刻身处布达佩斯多瑙河畔，在我身后的位置，河水中有块岩石。每当多瑙河水位急剧下降时，这块被人们称为“饥饿岩石”的石头就会露出水面。据悉，这一说法源自18世纪，当时人们发现，每当这块岩石浮出水面，就会显示多瑙河流域发生了严重的干旱，引发粮食危机，造成饥荒。
0: 相关统计显示，多瑙河匈牙利段今年上半年净流量较过去30年平均值减少超过40%，低水位给航运带来严重冲击，多条观光游船航线被迫停运，货运通航条件持续恶化。
8: Amit most látnak vízszintet, ez már azt jelenti, hogy itt Budapesten belül ugyan a városnéző hajók itt a hidak között a belvárosban tudnak menni, de például Budapesten kívül már számos olyan szűkület van, ahol a hajók már nem tudnak átkelni. Tehát ez a vízázás, amit most látnak, ez már sajnos nagyon komoly akadályt képez a hajózásban. A turizmus nagyon jelentős

0: 我此刻身处布达佩斯多瑙河畔，在我身后的位置，河水中有块岩石。每当多瑙河水位急剧下降时，这块被人们称为“饥饿岩石”的石头就会露出水面。据悉，这一说法源自18世纪，当时人们发现，每当这块岩石浮出水面，就会显示多瑙河流域发生了严重的干旱，引发粮食危机，造成饥荒。
1: 相关统计显示，多瑙河匈牙利段今年上半年净流量较过去30年平均值减少超过40%，低水位给航运带来严重冲击，多条观光游船航线被迫停运，货运通航条件持续恶化。
2: Ugye, amit most látnak vízszintet, ez már azt jelenti, hogy itt Budapesten belül ugyan a városnéző hajók itt a hidak között a belvárosban tudnak menni, de például Budapesten kívül már számos olyan szűkület van, ahol a hajók már nem tudnak átkelni. Tehát ez a vízázás, amit most látnak, ez már sajnos nagyon, nagyon komoly akadályt képez a hajózásban. A turizmus nagyon jelentős, hiszen Budapesten több mint 10 millió városlátogató van, és ezt a 600 000 vendég, ugye köztük kínaiak, amerikaiak, világ számos pontjáról, ezért jönnek Magyarországra, hogy a Dunáról élvezzék a Budapestet és a magyar táj szépségeit, Dunakanyar szépségeit. Őket most már ez komolyan érinti, az ő kiszolgálásukat ez a nehézség. Az áruszállítás ugye még rosszabb a helyzet, de a teherszállítóhajók azok még egy jó fél méterrel mélyebbek, mint a személyhajók. Azt mondják, hogy gyakorlatilag ebben a vízben áruszállítóhajók már sehol nem tudnak közlekedni a Dunán, a magyarországi szakaszán.
1: 匈牙利水务部门负责人表示，多瑙河水位急剧下降是多重因素导致的结果，高温少雨的极端气候是直接诱因，人类活动则加剧了水位下滑的速度。有专家表示，根据天气预报，在最炎热的八月，匈牙利境内不会有明显降雨，水位有可能将进一步下降，旱情带来的考验仍未结束。
3: 当地时间22号，法国巴黎卢浮宫阿波罗长廊对公众重新开放。2025年10月，这里曾发生一桩震惊世界的王室珠宝窃案，此后一直处于关闭状态。经过展陈调整后，卢浮宫博物馆馆长克里斯托夫·勒里伯对媒体表示，阿波罗长廊重开后将不再展出任何珠宝，而恢复其17世纪美术陈列室的原始功能，将以其建筑本身的装饰艺术作为展示重点。刚果金卫生部22号宣布，刚果金全国累计报告999例埃博拉死亡病例。乌干达卫生部之前发布的数据显示，该国累计报告确诊病例20例，其中死亡2例。至此，本轮埃博拉疫情在刚果金和乌干达两国累计已报告1001例死亡病例，是全球有记录以来第三大埃博拉疫情。正点财经及时为您送达影响经济生活的重要财经消息，下面请您继续收看财经频道其他节目。

0: 有房屋在大火中被烧毁。今年入夏以来，匈牙利全境遭遇持续高温干旱天气，其境内多瑙河水位大幅下降，导致航道水深不足，河道急剧变窄，对内河货运、河轮观光旅游业带来巨大冲击，相关行业运营正面临严重挑战。
1: 我此刻身处布达佩斯多瑙河畔，在我身后的位置，河水中有块岩石。每当多瑙河水位急剧下降时，这块被人们称为“饥饿岩石”的石头就会露出水面。据悉，这一说法源自18世纪，当时人们发现，每当这块岩石浮出水面，就会显示多瑙河流域发生了严重的干旱，引发粮食危机，造成饥荒。
2: 相关统计显示，多瑙河匈牙利段今年上半年净流量较过去30年平均值减少超过40%，低水位给航运带来严重冲击，多条观光游船航线被迫停运，货运通航条件持续恶化。
3: Ugye, amit most látnak vízszintet, ez már Asztjelenti, hogy itt Budapesten belül ugyanúgy a városnéző hajók itt a hidak között a belvárosban tudnak menni, de például Budapesten kívül már számos olyan szűkület van, ahol a hajók már nem tudnak átkelni. Tehát ez a vízázás, amit most látnak, ez már sajnos nagyon, nagyon komoly akadályt képez a hajózásban. A turizmus nagyon jelentős, hiszen Budapesten több mint 10 millió városlátogató van, és ezt a 600 000 vendég, ugye köztük kínaiak, amerikaiak, világ számos pontjáról, ezért jönnek Magyarországra, hogy a Dunáról élvezzék a Budapestet és a magyar táj szépségeit, Dunakanyar szépségeit. Őket most már ez komolyan érinti, az ő kiszolgálásukat ez a nehézség. Az áruszállítás ugye még rosszabb a helyzet, de a teherszállítóhajók azok még egy jó fél méterre mélyebbek, mint a személyhajók. Azt mondják, hogy gyakorlatilag ebben a vízben áruszállítóhajók már sehol nem tudnak közlekedni a Dunán, a magyarországi szakaszán.
2: 匈牙利水务部门负责人表示，多瑙河水位急剧下降是多重因素导致的结果，高温少雨的极端气候是直接诱因，人类活动则加剧了水位下滑的速度。有专家表示，根据天气预报，
0: 在最炎热的八月，匈牙利境内不会有明显降雨，水位有可能将进一步下降，旱情带来的考验仍未结束。美国总统特朗普21号表示，将对仿制药征收高额进口关税，以推动仿制药生产回流美国。22号，仿制药出口大国印度有关方面官员表示，如果这一关税实施，印度制药公司难以消化高关税成本，将面临无法克服的困难。
4: 当地时间22号，印度商务和工业部下属的药品出口促进委员会负责人表示，印度制药商将无法承受美国总统特朗普提出的仿制药高额进口关税。
5: Indian industry के पास इतना scope और margin नहीं है, as such अभी हम बहुत thin margin में operate कर रहे हैं, तो हमारे पास limitation रहेगी कि हम ये tariff absorb नहीं कर पाएंगे。
4: 美国食品和药物管理局的数据显示，在美国销售的药品中，超过90%是仿制药。按照特朗普21号的说法，从今年8月1号起，美国在未来两年将继续对所有进口仿制药免征关税。第三年，仿制药将适用100%的进口关税。从第四年起，仿制药进口关税将升至200%。印度将是仿制药出口国中受影响最大的。
0: 2025年，印度药品出口额为257亿美元，其中对美出口额97亿美元，占比近38%。美国东部时间22号，遭美国强行控制的委内瑞拉总统马杜罗在纽约南区联邦地区法院再次出庭，法官宣布定于2027年6月1号开始审理其所涉指控。22号。
2: 马杜罗夫妇抵达纽约南区联邦地区法院，出席当天的听证会。据报道，当天的听证会持续了约20分钟左右。马杜罗方面与美国司法部检方此前一天共同提议，将该案审理开始日期定在2027年6月。马杜罗的辩护律师表示，将寻求以国家元首享有起诉豁免权为由驳回此案。22号开庭当天，一些来自全美各地的马杜罗支持者聚集在法院外举行抗议活动， 要求立即释放马杜罗夫妇，呼吁美国停止对外军事干涉。To
6: demand the release of President Nicolas Maduro and First Lady Celia Flores, and to demand the U.S. takes its hands off of Venezuela. The United States does not have the interests of the Venezuelan people in mind. All it wants is the oil. It wants the natural resources. That's all it's interested in. So we stand in solidarity with the people of Venezuela and stand with them.
7: Spanish should be able to dictate.

0: 河水位急剧下降时，这块被人们称为饥饿岩石的石头就会露出水面。据悉，这位说法源自18世纪，当时人们发现，每当这块岩石浮出水面，就会显示多瑙河流域发生了严重的干旱，引发粮食危机，造成饥荒。
1: 相关统计显示，多瑙河匈牙利段今年上半年净流量较过去30年平均值减少超过40%，低水位给航运带来严重冲击，多条观光游船航线被迫停运，货运通航条件持续恶化。
2: Ugye, amit most látnak vízszintet, ez már azt jelenti, hogy itt Budapesten belül ugyan a városnéző hajók itt a hidak között a belvárosban tudnak menni, de például Budapesten kívül már számos olyan szűkület van, ahol a hajók már nem tudnak átkelni. Tehát ez a vízázás, amit most látnak, ez már sajnos nagyon, nagyon komoly akadályt képez a hajózásban. A turizmus nagyon jelentős, hiszen Budapesten több mint 10 millió városlátogató van, és ezt a 600 000 vendég, ugye köztük kínaiak, amerikaiak, világ számos pontjáról, ezért jönnek Magyarországra, hogy a Dunáról élvezzék a Budapestet és a magyar táj szépségeit, Dunakanyar szépségeit. Őket most már ez komolyan érinti, az ő kiszolgálásukat ez a nehézség. Az áruszállítás ugye még rosszabb a helyzet, de a teherszállító hajók azok még egy jó fél méterre mélyebbek, mint a személyhajók. Azt mondják, hogy gyakorlatilag ebben a vízben áruszállító hajók már sehol nem tudnak közlekedni a Dunán, a magyarországi szakaszán.
1: 匈牙利水务部门负责人表示，多瑙河水位急剧下降是多重因素导致的结果，高温少雨的极端气候是直接诱因，人类活动则加剧了水位下滑的速度。有专家表示，根据天气预报，在最炎热的八月，匈牙利境内不会有明显降雨，水位有可能将进一步下降，旱情带来的考验仍未结束。
3: 据美国媒体报道，当地时间22号，热带风暴博沙在美国路易斯安那州南部登陆，预计美国南部多州将受到强风和大雨的影响。
4: 据美国国家飓风中心估算，博沙最大持续风速将达到每小时75公里，阵风风速会更高。大风和风暴潮是其对美国南部各州构成的首要威胁。目前，热带风暴警报覆盖了从亚拉巴马州到路易斯安那州的大片区域。此前，博沙已导致佛罗里达州、密西西比州等地海滩关闭，一些沿海地区的公园、码头以及部分低洼路段也采取了封闭措施。气象部门警告，受热带风暴博沙影响，部分地区可能会同时遭遇强风、强降雨以及高温的考验。预计风暴将在未来几天逐渐减弱。
5: Don't let your guard down yet. We've still got to wait for the backside of the circulation, those rain bands that currently are as far east as the Florida Panhandle. We've got to wait for those to come through before we can fully exhale.
6: 美国总统特朗普21号表示，将对仿制药征收高额进口关税，以推动仿制药生产回流美国。22号，仿制药出口大国印度有关方面的官员表示，如果这一关税实施，印度制药公司难以消化高关税成本，将会面临无法克服的困难。
4: 当地时间22号，印度商务和工业部下属的药品出口促进委员会负责人表示，印度制药商将无法承受美国总统特朗普提出的仿制药高额进口关税。
7: Indian industry के पास इतना scope और margin नहीं है. As such, अभी हम बहुत thin margin में operate कर रहे हैं. तो हमारे पास limitation रहेगी कि हम ये tariff absorb नहीं कर पाएंगे.
4: 美国食品和药物管理局的数据显示，在美国销售的药品中，超过90%是仿制药。按照特朗普21号的说法，从今年8月1号起，美国在未来2年将继续对所有进口仿制药免征关税。第三年，仿制药将适用100%的进口关税。从第四年起，仿制药进口关税将升至200%。印度将是仿制药出口国中受影响最大的。2025年，印度药品出口额为258亿美元，其中对美出口额97亿美元，占比近38%。
3: 加拿大政府21号宣布取消原定本周与美国联合举行的哥迪豪跨国大桥开通庆祝活动，理由是美方日前宣布对加拿大特定商品加征50%关税。据美联社报道，加方仍致力于按原计划于7月27号开通大桥，但将于24号自行庆祝。哥迪豪跨国大桥横跨底特律河，连接加拿大安大略省与美国密歇根州，全长2.4公里，2018年动工，通车后有望成为美加边境最大陆路口岸。大桥通车时间已多次推迟，被视为美加关系的风向标。

0: 急于船舶原地待命，等待进一步指令。有船舶经纪公司在简报中表示，胡塞武装针对沙特发动袭击的威胁已开始整体影响邮轮航运活动。国际市场服务机构克普勒公司的分析师警告称，航道禁运带来的后续影响将进一步显现，全球市场和各经济体应当保持警惕。
1: Ultimately, the costs we passed on to consumers. You know, one of the key things to note about the Bab al-Mandeb blockage is we also see a lot of diesel, flow out through there. So diesel is used for all sort of industrial processes. So the cost of manufacturing, so the cost of finished goods for the consumer is going to rise. And if this blockage is maybe sort of a week or two, we could maybe ride past the worst of it.But anything around sort of 3 weeks to a month, we'll start feeling those pinches.
2: 据沙特通讯社今天报道，沙特阿拉伯恩塞利亚号邮轮在红海航行时遭袭，袭击造成船头起火，船员均安全。当地时间22号，法国巴黎卢浮宫阿波罗长廊对公众重新开放。2025年10月，这里曾发生一桩震惊世界的王室珠宝窃案，此后一直处于关闭状态。经过展陈调整之后，长廊将以其建筑本身的装饰艺术作为展示重点。
3: 卢浮宫博物馆馆长克里斯托夫·勒里伯当天对媒体表示，阿波罗长廊重开后将不再展出任何珠宝。
4: Ce lieu iconique du Louvre, bien sûr, qui n'exposera plus les joyaux de la couronne et les gemmes, qui vont être présentés dans des espaces sécurisés ailleurs dans le musée. Mais c'est l'occasion aussi de redécouvrir la splendide architecture et le décor de cette galerie.
3: 据卢浮宫介绍，阿波罗长廊全长61.34米，总面积约600平方米。最初是为法国国王路易十四修建的接待厅，它曾由数位法国知名艺术家参与装饰，其设计还曾成为凡尔赛宫镜厅的创作范本。从1797年起，阿波罗长廊作为卢浮宫博物馆的一部分开始陈列艺术品。2025年10月19号，4名蒙面人潜入卢浮宫，数分钟内抢走多件陈列珠宝后逃走。警方锁定的4名现场作案嫌疑人已全部归案，但遭劫展品中除一顶王冠被警方找到外，其余仍下落不明。丢失的珍贵珠宝总估价约8800万欧元。卢浮宫劫案暴露出这座每年接待约900万名游客的著名博物馆在安保和管理方面存在诸多问题。在舆论压力下，原馆长洛朗斯·德卡尔于今年2月辞职，由勒里伯接任。
2: 新一轮热浪持续侵袭南欧，阿尔巴尼亚、西班牙、希腊相继出现40摄氏度以上的极端高温。
5: 21号，阿尔巴尼亚首都蒂拉纳的市民与游客纷纷涌向喷泉纳凉，在公园树荫下躲避烈日。阿尔巴尼亚有关部门称，21号当地气温突破40摄氏度，夜间气温也维持在27摄氏度。
6: Sot për shemë është 22 gradë temperatura dhe panel ujtë thotë, panel lëng i bëjë thire i qytetarëve ku do që janë të përdorin sa më shumë gjëra të fresa, shalqi, boston, ujtë thotë.
5: 同一天，西班牙马德里公园内，民众躲在树荫下避暑，补充水分。
7: Buscar zonas de refugio de sombra, como donde estamos ahora mismo, ir siempre bien hidratado, utilizar gorra, sombrero, abanico y llevar siempre alguna bebida azucarada por si te da alguna bajada de azúcar.
5: 西班牙国家气象局通报，本轮热浪将造成西班牙东南部内陆大范围地区气温突破40摄氏度，而这已经是西班牙今年第三轮热浪，预计本轮热浪至少持续至7月23号。
8: Nous avons vécu ça à Paris aussi, la canicule qui vient de passer. Donc, pendant une semaine, c'était très, très dur. Il faisait très chaud tout le temps, mais surtout la nuit, c'est dur pour dormir.
5: 从20号开始，希腊迎来今夏首轮热浪。希腊多地最高气温首次超过40摄氏度。尽管高温来袭，仍有不少游客前往雅典卫城参观游览。
9: It was difficult. I think having the umbrella with the UV protection was helpful, but and a lot of water. But it was difficult. It was hard. Yeah.
5: 气象部门表示，本次热浪为短时热浪，为期3天。
9: I don't think Europe is set up for this type of heat. Certainly, sort of in the UK. So I think you know countries struggle to cope with current infrastructure.
2: 今年入夏以来，匈牙利全境遭遇持续高温干旱天气，其境内多瑙河水位大幅下降，导致航道水深不足，河道急剧变窄，对内河货运、河轮观光旅游业带来巨大冲击，相关行业运营正面临严重挑战。
10: 我此刻身处布达佩斯多瑙河畔，在我身后的位置，河水中有块岩石。每当多瑙河水位急剧下降时，这块被人们称为饥饿岩石的石头就会露出水面。据悉，这一说法源自18世纪，当时人们发现，每当这块岩石浮出水面，就会显示多瑙河流域发生了严重的干旱，引发粮食危机，造成饥荒。
0: 相关统计显示，多瑙河匈牙利段今年上半年净流量较过去30年平均值减少超过四成，低水位给航运带来严重冲击，多条观光游船航线被迫停运，货运通航条件持续恶化。
11: Ugye, amit most látnak vízszintet, ez már azt jelenti, hogy itt Budapesten belül ugyan a városnéző hajók itt a hidak között a belvárosban tudnak menni, de például Budapesten kívül már számos olyan szűkület van, ahol a hajók már nem tudnak átkelni. Tehát ez a vízázás, amit most látnak, ez már sajnos nagyon, nagyon komoly akadályt képez a hajózásban. A turizmus nagyon jelentős, hiszen Budapesten több mint 10 millió városlátogató van, és ezt a 600 000 vendég, ugye köztük kínaiak, amerikaiak, világ számos pontjáról, ezért jönnek Magyarországra, hogy a Dunáról élvezzék a Budapestet és a magyar táj szépségeit, Dunakanyar szépségeit. Őket most már ez komolyan érinti, az ő kiszolgálásukat ez a nehézség. Az áruszállítás ugye még rosszabb a helyzet, de a teherszállító hajók azok még egy jó fél méterrel mélyebbek, mint a személyhajók. Azt mondják, hogy gyakorlatilag ebben a vízben áruszállító hajók már sehol nem tudnak közlekedni a Dunán, a magyarországi szakaszán.
0: 匈牙利水务部门负责人表示，多瑙河水位急剧下降是多重因素导致的结果，高温少雨的极端气候是直接诱因，人类活动则加剧了水位下滑的速度。有专家表示，根据天气预报，在最炎热的八月，匈牙利境内不会有明显降雨，水位有可能将进一步下降，旱情带来的考验仍未结束。
2: 了解更多消息，再来看一组简讯。
12: 近日，美国西弗吉尼亚州遭遇暴雨侵袭，并引发洪灾，大量民宅商户被淹，多处桥梁被洪水冲毁。数据显示，截至22号，部分地区两天内累计降雨量达178毫米。为应对灾情，西弗吉尼亚州州长帕特里克·莫里希已于21号晚间宣布，全州进入紧急状态，并调动国民警卫队开展救援。英国新任首相伯纳姆22号宣布，他将下调英格兰地区公交车票价，缓解民众生活成本压力。这项新举措定于明年1月起实施，为期12个月。届时，英格兰地区公交车单程票最高价将从3英镑降至2英镑，约合人民币18元。伦敦因使用独立票价系统，不在调价范围内。22号，奥地利极限山地车手埃利亚斯·施瓦茨勒在保加利亚舒门市成功完成一项极限挑战。他在热气球升至950米高空时，在顶部骑车跳下，并完成两次前空翻后打开降落伞，最终安全落地，成为全球首位在飞行热气球顶部骑行山地自行车的人。据悉，施瓦茨勒及其团队为完成这项挑战已筹备了2年。
13: 绿色环保的世界，只有绿色吗？低楼层走上楼，让生活绽放活绿色。出门带上环保杯，为日常添点亮色。电费微保，点亮世界的梦幻色。背上环保袋，熠熠新的时尚色。绿色生活，让世界拥有了更多的颜色。绿色低碳，多彩中国。
2: 国资委近日通报中央企业上半年经济运行情况。上半年中央企业固定资产投资同比增长4.5%，利润总额达1.4万亿元，整体运行态势平稳向好。下半年央企将谋划一批长远重大项目，引导资源向新兴支柱产业、设备更新改造等方面倾斜。这一时段正点财经的内容就是这些，欢迎您继续收看财经频道更多节目，我们下个时段见。